0: üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ előtt.
1: Hi, Hong Beng Yu. Ni hao. Ni jia ba wei.